0: inni. Let us know, jekk inti tafa, let us know for 99-000-897.
1: Brain teaser.
0: Iva, brain teaser, għil, palissa tittara uċċej, rifir tiprofa taħseb, sera. Għana ġeni dilek wahda uħra. Jekkom sera tiġi it-tifla Tommy, mela sera x'tiġi minni. Let us know for WhatsApp tana 99-000-897.